Madame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba, Mata nakasareru, Ona.

De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de rinnala. Oj, talá, na, te, rinni, latalá, ajá, ajá, de rinnala, de atalá, de rinnala, ajá, ódri, de atalá, etadri, de ladá, ajá, te, rinni, atalá, nala, de rinnala. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, ajá, de rinnala, ajá, ajá, ajá. Oj, te, de da, ajá, de rinnala, ajá, te, rinnala. Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, ta la ri da na na ri di na ya.

Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona